0: Maximo.
1: La meilleure de toutes les radios d'internet.
2: Latina Stereo.
3: Sziasztok, Kovács Tibor vagyok. A legjobb rádióadást hallgatom interneten. Latinastereo.com. A legízesebb száz.
4: Latinastereo.com.